hogy ustias pássai vagy. Ausztias kvant stand. Horas, minutos, instantes.